volt, van egyszerűen kint, a fia kevémen, mert alatt a fint, mai blut is so lufti, und lehet wie der Wind, ich bin ott